0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: slovenský i maďarský folklór z Maďarska na Janošikov dukat tento rok priniesol folklórny spolok Zelený venec Ečeru, vedie ho Ondrej Csaba a Szódi.
1: Az Ecseri Néptánc Együttes tavaly ünnepelte fennállásának 80 éves évfordulóját, és a jelenlegi fesztivál igazgatója ellátogatott erre a jubileumi ünnepünkre, és ott megtisztelt minket azzal, hogy elhívott az idei fesztiválra, és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének közvetítésével kerültünk tulajdonképpen ide.
2: Élőzenekarral?
1: Igen, hát nyilván egy ekkora fesztiválra élőzenével érkezünk, Ecseren hagyományosan fúvott zenei kísérettel zajlottak a szlovák rendezvények, néptáncos rendezvények, úgyhogy minket is fúvott zenekar kísért el.
2: Feltételezem, hogy nem csak itt a gálán szerepeltetek most.
1: Minden nap szereplünk a fesztiválon, hol a kis színpadon, hol a nagy színpadon. Természetesen a sajátunkat, az ó-ecseri szlovák táncokat mindenhol bemutatjuk, de emellett budakörnyéki tárnoki polkát hoztunk, zempléni táncokat, illetve tirpák táncokat is megmutattunk.
2: Hogyan fogadta a közönség, hogy érzed?
1: Én úgy látom, hogy nagy tapsal, és nagyon szívesen fogadták, és látszott az arcokon, hogy tetszik mindenkinek az ecseriek műsora, ami nyilván kicsit a vovozenei kísérlet miatt kicsit más, mint amit megszokhat itt a közönség, de talán ezért is tetszett annyira. Volt egy táncház tegnap este, ahol a zenészeink játszottak, a táncosaink ugye táncba hívták a nézőket, ott is nagyon nagy sikerünk volt, természetesen a hívogatón is, a városi főterén a helyieket, illetve a turistákat részt vevő néptáncsoportok tánccal hívogatták, az is nagyon hangulatos volt, és ideérve a fesztivál színhelyére, a Skanzenba, itt is csodálatos környezetben, több színpadon zajlanak az események, nagyon szervezettnek látom.
2: Nagyon hangulatos az egész, egy Skanzenben állunk, ahol zajlik a fesztivál, egyébként van itt a gasztrokultúrától kezdve kirakodó vásár, hogy érzitek magatokat?
1: Csodálatosan. Egy szóval, ha kell jellemeznem, akkor azt mondom, hogy csodálatosan érezzük itt magunkat.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 25-e kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno dvosatno druženje u programu na hrvatskom jeziku. U današnjoj emisiji donosimo aktualne vijesti te vas vodimo u Serdahel, gdje su prvi put održani pomorska utrka i dan zdravlja, koji su okupili više od 100 sudionika s obiju strana hrvatsko-mađarske granice. Najavit ćemo i novo izdanje televizijskog magazina Hrvatska kronika, te vijesti i nastupu hrvatskog folklornog ansambla Tanac na jubilarnom 40. festivalu Obrta u Budimskom dvorcu. Prisjetit ćemo se i Svetog Bartola, jednog od 12 Isusovi apostola. Sve ćemo sadržaje upotpuniti biranom hrvatskom glazbom. Današnju emisiju pripremaju Renata Balatinac, Bernoleta Blažetin i urednik Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju zadužen Norbert Aut. Ostanite s nama sve do 10 sati.

Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.

0: Gyerekkori álomból hivatás. Balogné dr. Nyári Anna, az első generációs fiatal jogásznő példaértékű története. Gyermekkorom óta az volt a célom, hogy saját üzletet nyithassak. Meséli Kollár László, aki egy családi vállalkozásként működtetett budapesti barbershop üzletvezetője. Balogné dr. Nyári Anna a fiatal jogász, édesanya már kisgyermekként eldöntötte, hogy értelmiségi pályára szeretne lépni. Szülei mindenben támogatták, ő pedig kitartó munkával elérte céljait. Jogászként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Anna az első a családjában, aki diplomát szerzett. Ezzel nem csak a saját életét formálta át, hanem példát is mutatott környezetének. Egyetemi évei alatt vált édesanyává, a diploma megszerzése után pedig második gyermekét várta, így a pályát még nem kezdte el, de a gyermekvédelem területén szeretne dolgozni, mert hisz abban, hogy ott tudja leginkább kamatoztatni a tudását és segíteni másokon. Anna számára a tanulás nem csupán eszköz, hanem tartás és önbizalom forrása is. Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, amikor elhatároztad, hogy jogász szeretnél lenni, és mi inspirált ebben a döntésben?
1: Hát igazából, hogyha így nagyon mélyre visszanyúlok, akkor nekem így édesapám már kiskoromtól mondta, hogy neki nagyon nagy álma lenne az, hogyha az egyik gyerekeim vagy az öcsém jogász lenne. Igazából a gimnáziumban a történelem volt az én erősségem, és úgy voltam vele, hogy vagy történész szakra megyek, vagy jogász szakra, mert hogy mind a kettő jó volt az már történelem érettségi. És igazából érdekes, mert nagyon jó kapcsolatot ápoltam a történelem tanárnőmmel, és igazából ő beszélt le a történész szakról, és mondta azt, hogy sokkal kifizetődőbb, hogyha jogász szakra fogok jelentkezni, úgyhogy megírtam az emeltörit, jól sikerült igazából mindegyik érettségim, nyelvvizsgát is letettem angolból, és így fel is vettek az első helyre, amit elsőre beírtam, úgyhogy innentől meg már nem volt kérdés, hogy akkor megyek a jogi pályára.
0: Milyen út vezetett a diploma megszerzéséig? Milyen kihívásokkal kellett szembenézned, ha voltak ilyenek?
1: Kihívások azok voltak. Én eleve egy stresszesebb időszaknak éltem át a vizsgai időszakokat, tehát amúgy is az izgulós típus vagyok, szóval a vizsgai időszak nem tartozott a kedvenceim közé, illetve hát ami idézőjelben nehézség volt, de igazából ez a legszebb szerintem az egész történetben, hogy én az egyetem alatt várandós lettem a kislányommal. Sok éjszakát áttanultam, tehát hogy akkor volt időm tanulni, mikor a kislányom éppen aludt, ez így az első hónapokban nyilván könnyebb volt, mert akkor ugye még sokat aludt, de hogy cseperedett fel, már átmentek ezek inkább ilyen éjszakai tanulásokba, illetve hát édesanyám és a férjem rengeteget segítettek, és teljes válszélességgel mellettem álltak. Úgyhogy ha kihívás, akkor inkább ezt mondanám, hogy azért ejtettem egy pár könnyet néha, hogyha nem tudtam kivinni a játszóra, vagy tényleg sokat kellett tanulnom, és nem akartam, hogy azt érezze, hogy én őt nélkülözöm, vagy sokat van távol nélkülem, ezért volt az, hogy amikor ő elaludt éjszaka, akkor tanultam a vizsgákra. Úgyhogy ezt mondanám nehézségnek, de szerintem maga az egész jogi egyetem sem egy könnyű dolog, így alapból sem az.
0: Nem is volt kérdés számodra, hogy a tanulmányaidat ennek ellenére is folytatod, és nem hagyod abba akkor, amikor édesanyja lettél?
1: Nem, igazából még nem is passziváltattam egy fél évet sem, maradtam nappali tagozatos, szóval, hogy így, ha így visszaemlékszek, akkor tényleg így nagy hassal is mentem be az órákra, és akkor néha láttam ugye az évfolyam társaim, amikor elkezdett nőni a pocakom, hogy úgy néznek, meg úgy csodálkoznak, hogy akkor most tényleg így bejárok, de nem volt kérdés, nem is gondolkoztam ezen, hogy akkor abba hagyjam, vagy szüneteltessem, így nekem így teljesen egyértelmű volt, hogy folytatom. Igazából az első trimester azért volt nehéz, mert nagyon sokszor voltam rosszul, és így néha nehéz volt így végigülni 2x45 perceket, de hát túl vagyok rajta, úgyhogy igazából igen, nem volt kérdés, hogy folytatom.

0: most, hogy már a nagyobbik lányod 5 éves, és a picike meg másfél. Így mennyire nehéz most összeegyeztetni a munkádat a magánéleteddel, az édesanyai szerepeddel?
1: Hát a helyzet az, hogy amikor lediplomáztam, rá 2 hónapra várandós lettem a második kislányommal, és ezt így tudatosan tervezett volt, mert úgy voltam vele, hogy én nagyon beleállok a jogászi munkába, akkor lehet, hogy nem vettem, hát idézőjelben nem vettem volna rá magam még egy baba projektbe, úgyhogy igazából most egy terv az, hogyha a Bella is óvodás lesz, vagy bölcs is, ezen még gondolkodunk, hogy járjon a bölcsibe, akkor szeretnék elkezdeni igazán így belemélyülni a munkába. Ami nagyon érdekel, ez a gyermekvédelem. Én alkotmányokból írtam a szakdolgozatomat is, szóval így a házasság és a család szerepe az alkotmányokban, ez volt a címe. Hozzám ez áll a legközelebb. Terveim vannak, de úgy igazán mélyen még nem ástam bele magam így a jogászi munkába, az az igazság. Tehát a kötelező szakmai gyakorlatot ezt megcsináltam, ugye ami a diplomához kellett, egy ügyvédi irodában, egyébként ott is nagyon jól éreztem magam, szóval még azon is gondolkodok, hogy így az ügyvédi hivatást választom. Ennek még ki kell rajzolódnia, meg hát meg kell látnom, hogy tényleg így azt, hogy anya vagyok elsősorban, azt, hogy tudom összeegyeztetni azzal, hogy egyébként meg jogász is vagyok. Szóval ez majd így szerintem ki fog rajzolódni, időkérdése.
0: A szakmai pályád során volt olyan mentor vagy tanár, bárki, aki nagy hatással volt rád, és sokat segített akár az egyetemi éveid alatt, vagy a gyakorlaton, vagy bárhol?
1: Hát az őszinte igazság az, hogy így kiemelni egy-egy tanárt nem tudnék. Én a Pázmányon végeztem, és nagyon-nagyon, tehát hogy itt tényleg így nagyon segítőkészek voltak a tanárok. Tényleg nem volt céljuk az, hogy a vizsgákon megbuktassanak. Nyilván, hogyha nem tudtunk semmit, akkor kénytelenek voltak, de hogy egyébként rendkívül segítőkészek voltak. Én most így kifejezetten egy tanárt nem tudnék kiemelni közülük.
0: A jogász hivatásban mi volt ez, ami téged a leginkább vonzott? Azon túl, hogy mondtad, hogy nyilván egy családi megerősítést is kaptál, és édesapádnak nagy álma volt ez, hogy jogászként végez. Mi az a személyes indítatás, ami neked sokat jelent ebben a hivatásban, hogy itt szeretnél kiteljesedni?
1: Igazából én mindig, már így a gimnáziumi éveim alatt mindig úgy képzeltem el magamat, mint egy ilyen irodában ülő, csinosan felöltözött és karrierista nő. Mindig így képzeltem el magamat, és tényleg így mindig motivált voltam, szerettem tanulni, szerettem olvasni, szerettem így belásni magam a dolgokba. Nekem nem volt megterhelő egyébként, mikor az érettségire készültem, én tényleg így vártam, hogy milyen lesz az egyetemi lét. Amúgy egyébként másképp képzeltem el, a családomban én vagyok az első, aki egyetemet végzett, egyébként azóta már az öcsém is lediplomázott, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá is, ő közgazdász, de hogy tényleg így az, hogy megmutassam, hogy romaként is el tudom végezni a jogi egyetemet, és még gyerek mellett is, szóval, hogy talán ez a két motivációm volt.

0: tágabb családodban, vagy a tágabb környezetedben mennyire látod, hogy elismerik, amit te elvégeztél, vagy hogy akár példaértékű lehetsz, igen, a közösségünkben, hogy fiatal cigánynőként ilyen hivatást választottál magadnak, vagy ugye első generációs értelmiségiként lediplomáztál, hogy ez mennyire ismerik el, vagy mennyire támogatnak téged?
1: Támogatnak, és azt veszem észre, hogy így a szüleimnek a gyerekkori barátai, illetve azoknak a gyerekei is hát büszkék, és örülnek, hogy tényleg így elkezdődött valami, ezért szerintem ez egy 20-30 éve ritkább volt. Manapság azért szerintem sok roma jár egyetemre, egyébként az én évfolyam társam közül is voltak romák, és ezt észre kell venni a többségi társadalomnak is, hogy a romák is próbálnak felzárkózni, és igenis tanulni, és tenni azért, hogy a saját és a gyerekeik jövője szebb legyen, és példát mutatni. Úgyhogy összességében szerintem igen. Például a apukámnak a barátjának a lánya azért jelentkezett egyetemre, mert hogy én is elvégeztem az egyetemet, és hogy ez nagyon nagy motiváció volt neki, és akkor így az érettségi után 2 évvel, tehát hogy így nem is volt neki terpen, csak így a diplomaosztam után mondta, hogy na ő is beadja a jelentkezését, és megcsinálja, és már egyébként másodéves, úgyhogy rá is nagyon büszke vagyok.
0: Milyen értékeket szeretnél átadni a gyermekeidnek? Szeretnéd a tanulás szeretetét tovább adni, és azt, hogy ők is akár hasonló területen végezzenek, vagy ha nem is jogászként, nem ezen a területen, de hogy mindenképp tovább tanuljanak?
1: Szeretném mindenképpen, hogyha értelmiségiek lennének mind a 2 lányom. Erőltetni nem szeretnék rájuk semmit, tehát ami őket érdekli, és amiben tehetségesek, én mindenben támogatni fogom őket, és hogyha már sulisok, akkor én szeretnék velük külön leülni, tanulni, és megtanítani nekik azt, hogy hogyan is kell tanulni, hogyan kell hatékonyan tanulni, és próbálok így a legfőbb mentoruk és a mencsváruk lenni. Hát szerintem nagyon fontos az, hogy észrevegyük és felismeri egy szülő azt, hogy miben tehetséges a gyermeke, és mi az, ami érdekli, és amiben ki tud teljesedni. Úgyhogy ezt fogom szem előtt tartani majd, hogyha ott tartunk már.
0: Mit üzennél azoknak a fiatal lányoknak, akik még esetleg gondolkodnak azon, hogy beadják a jelentkezésüket felsőoktatási intézménybe, vagy hogy konkrétan ezen a pályán helyezkedjenek el, hogy miért érdemes egyrészt tovább tanulni, és mi az, amit a jogi pálya tud adni?
1: Hát igazából azt, hogy ez egy akkora visszacsatolás saját magadnak, hogy te ezt meg tudtad csinálni, és olyan tartást, magabiztosságot ad szerintem az, hogy azt már tényleg senki nem veti el tőle. Tehát jöhet bármi az életedben, egy válás, egy rossz periódus, de az, amit te már egyszer véghez vittél, és az, ami a tiéd, az a tudás, az már tényleg, ez klisé, de tényleg senki nem veheti el tőled. Úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy fiatal romaként igenis hozhat bármit az élet, de hogyha egy ilyen papír idézőjelben, egy bizonyítvány van a kezedben, akkor azzal, ha romák vagyunk, hanem azzal tudunk valamit kezdeni, és meg tudjuk mutatni azt, hogy mi is képesek vagyunk bármire, amit mi elterveztünk.
0: Volt-e olyan az egyetemi éveid alatt olyan segítség, akár nem tudom, itt a roma szakkollégiumokra gondolok, amit igénybe vettél, vagy tagja voltál, vagy ezt teljesen egyedül csináltad?
1: Teljesen egyedül, úgyhogy én őszintén megmondom, hogy nem is néztem utána, így az egyetem sem hangoztatott lett volna ilyen, úgyhogy igazából egyedül készültem a vizsgákra. De mondjuk azt még azt elmondanám, hogy így az évfolyamon belül ezért így nagyon támogattuk egymást a többiekkel, szóval így jegyzeteket küldtünk, adtunk egymásnak, volt, hogy leültünk szünetekben együtt tanulni, meg vizsgák előtt kikérdeztük egymást, és ez így jó volt így látni, hogy amúgy egy összetartó kis csapat voltunk.

Kollár László családtagjaival és barátaival 3 éve alapította meg Dél-Pesti Borbély szalonját, ahol, mint mondja, mindig a vendég az első. Nem könnyű ebben az ágazatban kiemelkedőnek lenni, hiszen rengeteg hasonló üzlet nyújt efféle szolgáltatást. László szerint azonban az a kulcs, hogy az ember kialakítsa egyedi stílusát és a vevőkör igényeihez mérten árazza be az üzletet. Nagy Zsolt, Borbély, aki már nyitástól kezdve osztopos tagja a fodrászatnak, már gyermekkorában elhatározta, hogy férfi fodrászként fog dolgozni. Folyamatosan igyekszik elsajátítani az új technikákat és jó kapcsolatot ápolni a vendégeivel. Akik betérnek hozzájuk, egy igényesen berendezett helyre érkeznek, ahol a profi szakemberek azon dolgoznak, hogy a vendégek maximálisan elégedettek legyenek.

0: mikor fogalmazódott meg benned, hogy fodrász szeretnél lenni, és egész életedben ezt a szakmát szeretnéd űzni?
1: Hát már igazából kiskorom óta ugye fodrászkodom, mert mindig elrontották a hajamat, ahova mentem kicsinek, vagy elvittek ugye a szüleim, és így úgy döntöttem, hogy magamon így elkezdem, és egyre jobb lett a hajam, utána idővel vágtam barátaimnak, stb., és leraktam a szakmát.
0: Mennyi tanulás kell hozzá, hogy az ember aztán sikeres és ügyes fodrásszá váljon?
1: Hát szerintem igazából, ha azt nézzük, egy élet is kevés, mert mindig jönnek az új hajdivatok, és ugye mindig tanul az ember, ameddig a szakmában benne van. Én csak borbé vagyok, csak férfi hajakat vágok.
0: Hány fővel működik a vállalkozás?
2: A vállalkozásunk most per pillanat velem együtt, mint üzletvezetővel hárman, de négyen voltunk legelsőnek, most per pillanat hárman vagyunk.
0: Mikor indítottátok a vállalkozásotokat, illetve hogy jött az ötlet, hogy szeretnétek egy saját barbershopot nyitni?
2: Nekem kiskoromtól nagy vágyom volt, hogy majd valamilyen üzletem legyen, ha idősebb, felnőtt, érett férfi leszek, mert mindig is tetszett, hogy az embereknek van üzletük, van mivel foglalkozzanak, saját vállalkozás építenek, ez a karrierjük. Ez az üzlet a lakhelyünktől nem messze van, napi szinten ott jártam el, egyszer csak láttam, hogy kiadó volt, és jött egy ötlet, hogy hát valamit kellene oda nyitni, hogy akkor legyen ez egy barbershop. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy családi vállalkozás, így adott volt, hogy kikkel fogom tudni ezt együtt csinálni. Fel is kerestem őket, beszéltünk személyesen, átrágtuk, hogy hogy látják, fog-e ez menni, és mindenki állását adta rá, és megnyitottunk most márciusban volt 3 éve.
0: Akkor ez családi vállalkozás, meg barátokkal dolgoztok. Egy nagyon jó hangulatú helyet képzelhetünk el, ahol folyik a munka.
2: Igen. Erre mi külön ügyelünk és figyelünk, hogy mindig jókedvű és vidám legyen a bent töltött idő a vendégek számára, illetve az ott dolgozók számára is, hiszen szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy amit csinálsz, azt szeresd is csinálni, és jó légkörben és jókedvvel csináld ezt.
0: Mennyiben könnyíti meg, hogy az ember vállalkozóként ugye a saját maga ura, ti osztjátok be az időtöket? Ez egy nagy könnyebbség azokkal szemben, akik mondjuk 8-tól 5-ig az irodában ülnek.
2: Hogy mennyivel könnyebb, mindenki a saját bőrén érzést tapasztalja, hogy egyáltalán könnyebb. Ez beállítottság kérdése szerintem, valaki arra születik és arra adja az életét, hogy vállalkozó lesz, valaki meg nincs erre mentálisan, és nem is tud erre mentálisan felkészülni, és ezért marad, mint alkalmazott, mert az annyival másabb ugye, hogy ott bemész a munkahelyedre, van egy fix idő, amit le kell dolgoznod, ott elmondják, hogy mit kell csinálnod, tudod a munkakörödet, és reggel bemész, munka végén végzel, és igazából ennyi, nincs más teendőd a munkáddal kapcsolatban, míg egy vállalkozónak akár 0-24-ben azon kell gondolkodnia, és fejlesztenie a vállalkozását, hogy ez folyamatosan profitot hozzon, ha több alkalmazottad van, akkor mindenkinek kitermelődjön a bére, illetve ugye rengeteg reklámmal kell foglalkozni, hirdetésekkel, azért ez egy sokkal összetettebb dolog, ha vállalkozó az ember, mintha csak egy alkalmazott.
0: Mennyi idő volt kiépíteni azt a vendégkört, akik már ismernek titeket, és rendszeresen járnak hozzátok?
1: Hát igazából én nagyon sok helyen dolgoztam régen, és ugye amikor megnyitottuk az üzletet, ugye 3 éve, akkor az volt a baj, hogy a sok vendégkörömnek a 3/4 körülbelül így leesett. De mivel sokan ismertek, így igazából nekem egy olyan 2 év volt az, hogy tényleg azt mondjam, hogy ez már jó.
0: Hogy lehet ebben a szakmában elismerést meg nevet szerezni magadnak? Mi kell hozzá?
1: Hát igazából pörgetni kell a reklámokat, jól kell ugye vágni valamilyen szinten, hogy ugye híreszteljék ugye a barátoknak, hogy jöjjenek ide hozzánk hajat vágni, és még sorolhatnám.
0: Mi kell még ehhez a szakmához, ugye a kézügyességen meg a szakmai alapokon túl? Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy itt egy mondjuk úgy egy zárt férfi társaság van, tehát itt ugyanúgy az emberek megbeszélik a problémáikat, tehát ebben is partnerek vagytok, hogy ez mind egy jó barber feladata?
1: Egyébként igen, nagyon sokat beszélgetünk ugye a vendégekkel, mindent megosztanak velünk, próbálunk úgy tekinteni rájuk, mintha barátunk lenne minden vendégre, ugye megpróbáljuk megteremteni így a hangulatot, hogy jó hangulat legyen, mi hiába van rossz kedvem, bemegyek az üzletbe, ahogy belépek az ajtón, ugye ezeket elfelejtem, és utána próbálok így a vendégekkel foglalkozni, és nem magammal.
0: Tehát ez a személyes kötődés, meg ez az érzés a vendégeknek, hogy ők fontosak, és ti tudtok róluk mindent, ez is ugyanúgy a sikeresség alapja.
1: Persze, ez kell, és ez kell az embereknek.
0: Ki az, akitől te tanultál, akire felnézel, hogy ez szakmailag nagyon sokat adott neked?
1: Hát igazából, akire úgy felnézek konkrétan, volt egy barátom, aki velünk dolgozott, ide csak ő külön vált, és ő is segített régebben sokat nekem, meg én miután leraktam a szakmát, sokat néztem ilyen videókat külföldiektől, és így próbáltam mindig a legjobbat kihozni magamból.
0: A családban is láttál hasonló szakmában dolgozókat, vagy az a te saját utad, hogy ezt választottad?
1: Nincsen a családban ilyesmi, ezt én választottam. Ez így alakult, és örülök is neki.
0: Milyen terveitek vannak a vállalkozással a jövőre nézve?
2: Hát nagyon sok tervünk van igazából, ugye a legfontosabb számomra, meg számunkra mindig az, hogy folyamatosan bővüljön a vendégkörünk, illetve minél több vendéget tudjunk fogadni. Szeretnénk, ugye ahogy említettem, hogy most csak 2 barber dolgozik, szeretnék még egy 3. barbert ez évben alkalmazni, mert igazából mi nyitástól úgy vagyunk berendezkedve, hogy minimum 2, de inkább 3 barberral dolgozunk együtt, és ugye ezt is szoktam meg a vendégek, mert nagyon sok olyan vendégünk van, aki csak úgy gondol egyet is bejön, hogy most szeretne egy hajvágást, és ugye ez nálunk adott volt, volt erre lehetőség, mert ugye 3 barber dolgozott, és azért olyan nem nagyon volt, hogy valakinek épp nem volt egy szabad fél órája. Nyilván 3 barbernak a nyitástól zárásig folyamatosan meglegyenek a vendégei, az egy nagyon széles vendégkörrel kell rendelkezni, több 100 emberről beszélünk, vagy akár még nagyobb számokról is, hogy folyamatosan tudjanak dolgozni. Ugye nem egyszerű ennek a megteremtése, főleg így, hogy hát azért valljuk be, minden sarkon barbershop van. Ugye ez nagyon közkedvelt szakma lett a férfiaknál. Igazából ezek a tervek, reklámtervek is vannak, nyilván erről most nem beszélhetek. Közös együttműködések is lesznek a jövőben. Vannak tervek bőven.
0: Ahogy említetted is, igen, elég sok barbershop van a városban, illetve országszerte is. Mitől tudtok ti egyediek lenni, vagy mások lenni, mint a többiek?
2: Szerintem nagyon fontos, hogy nem szabad mást utánozni. Ugye minden embernek és minden üzletnek van, vagy kéne legyen egy egyéni stílusa, amit folyamatosan vinni kell és építeni, mert mást utánozni nem jó dolog, mert az úgy is ki fog tűnni, hogy valakit utánzol, valakit kopintasz. Nagyon fontos, hogy mindig úgy kell alakítani a vállalkozásodat, amilyen a vendégköröd. Hozzájuk kell alkalmazkodni, hiszen egy szolgáltatást nyújtunk, illetve nagyon fontos, amiről már beszéltünk, hogy mindig jókedvűen kell benne lenni, akármi történik. Mindig a vendég az első, folyamatosan fenn kell tartani a hajvágás közben a vendéggel a beszélgetést, hogy ne érezze azt, hogy unalmas, unatkozik ott, nem tudja esetleg veled megosztani a problémáját, meg kell hallgatni. Mi is emberek vagyunk, vannak saját problémáink, nem is kevés, és ugye ezeket ilyenkor félre kell tenni, és meg kell tudni őket hallgatni, tanácsot adni, és ugye nagyon fontos ez mellett, hogy mindig precízen kell dolgozni, ne az legyen, hogy időpontra érkezik a vendég, és fél órát kell várnia, mert el vagy csúszva, bár van ilyen is, aki a szakmában dolgozik, az tudja, hogy sajnos ez is benne van, és sokszor nem a barberek hibája, hanem ugye a vendégek késnek. Nagyon fontos a tisztaság, hogy mindig tiszta legyen az üzlet, mindig a megjelenésünk tiszta legyen, minden megfelelően fertőtlenítve legyen, mert nagyon sok olyan eset van, és nagyon sok olyan vendégtől hallunk tapasztalatokat, hogy különböző barbershopokban ugye ezeket nem tapasztalták meg, mint a gépek fertőtlenítése, akár mint a hajvágás utáni fertőtlenítés, illetve szakáligazítás után. Ugye ezek mind fontos, elengedhetetlen dolgok ahhoz, hogy kitűnjél, illetve meg legyenek elégedve a vendégek a szolgáltatással.
0: A mai ingadozó gazdasági helyzetben mennyire nehéz fenntartani a vállalkozásnak a biztonságát, hogy ez folyamatosan tudjon működni? Ugye most több tényező is befolyásolja, a Covid akár, vagy az infláció, a háború, mennyire érzitek ennek a hatását, vagy szerencsére ebből kimaradtok?
2: Hát érezni, nyilván minden egyes vállalkozás megérzi az inflációt, de mivel ez egy úgymond szépségipar, amire ahogy a hölgyek is, és most már a férfiak is, erre mindig költenek az emberek, mert ugye fontos a megjelenés, fontos az ápoltság, ezért ugye az a legfontosabb, hogy egy olyan árkategóriába tud belőni magad, ami megfizethető, de azért fenn is tudod belőle tartani a vállalkozásodat. Ugye túl olcsón se dolgozhatsz, hiszen akkor te saját fenntartásodat kockáztatod, viszont nagyon drágán se dolgozhatsz, mert mivel hatalmas a konkurencia, konkurencia, ezért mindig fognak találni, akivel hasonlóan meg vannak elégedve, de olcsóbb. Ezért nagyon fontos, hogy abba az árkategóriába kell belőni mindig egy hajvágásnak az árát, és olyan szinten is kell emelni, ami még belefér. Illetve hát ugye ez attól is függ, hogy Budapesten, vagy a városban, vagy Magyarországon melyik régióban dolgozol. Ugye nyilván teljesen más egy budai színvonal, mint Pest. De mondom, a legfontosabb az, hogy ne árasz túl magad, de ne is legyél túl olcsó.
3: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra.
4: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
5: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
6: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muroanav Kvalla Gábor. O Sárközi Károly, Kodophenel, o Romeszket Robújte Szityolinke. Károly, Andi Bonyháda Besel, Kotetrail. Ando Báró Románo Ungrikot Hemeszkó Ketáni Pekerel Bútyi. Leszke Savora, Szandi Oprune Skóli Szityon. Szarphenel, o Rom Inke Csizsanel Oprete Torgyol Andapeste. Lesza Vorbi Szárdasz, Pekadala Bútya.
7: Ando Bonyháda Vilem, Hotekerdilem Ando Bonyháda. Starvardes tapány bérsengosim, szimaik sóri, akának bise bérsengi, po andó pécsúj pérel, po egyetemo, mrosábo, desú stáre bérsengoj. Amiket igindi szárdem, hogy tobújte szityon, hajvon, tobújte keren, majd kadibújti szó, akának mekerav, mrosábo, andi bonyháda szárszopendem kote pírel, andi iskola, hát mikad igindi szárdém, hogy muszáj te szítson, hogy te a velébb, majd bári iskola szármanszi. Po tudomány egyetemú pírel, akár nekik uniósó szakú indi szárdasz kote, hát kate kárhé térni máta foglalkozik lesz a ifjúság segítő szakpenelenge Ungrika. O kolta idénes indi szárdasz kado szakó, hát mistó szítson, akár neki jelesú szasz lesz ki alaki vizsga. A sávó P informatika szakó pírel, hajvívó jelesoly, sukáris szítson, nájma gyűlölenci.

0: Τι να σα μην τετάνε, σαν ρομάνε, σαβέ. Τα να σα κέρε, να τα σα
1: πειράσα, να σα παλάτε.
0: Τι στο κέρε, να σα λανάει παλιό.
2: Ari to bujte pedas, és to bujte szityolorom. To bujorom, andekoz igazgatásig, te a vilándé, kanápa mindezi a vorba, atunci orom te penel. Orom te penel, hogy szó a mengeolásó, na igázsi. Kadó atunci zsánasz te keras, kaná avla, kacavorom is, inke maj butrom, terni máta, kaszi, maj but diplomi. Atunci to žánas da amaro traju, amaro šošo, vari so tekera saminge, de vikadala rom, diplomáša rom, kade to bujte gindipe, hoj te nabristen, hoj katara vilaj. O rom, roma vla mindig, meko dopenav, kana kadala diplomáša rom, maj kade gindinape, hoj anda kadosi, anda kodosi tjuvav, hoj murio nepesko je ta velmaj lašo, haj kodoso se ti las, Pál pál janel, ho te, káli rom, haj oprevalali, hoj voj, romenge kamel lášo, taj anda kado trají pe majt, kado diplomášo rom, kado avlaleske búti, a tunči žánas pa kodo te vorbi sáraz, hoj valo banko dolarom, ke pišalinami, ko opre ke silime, ko žánil, hoj sokámel. Me kade gindi, hoj akának, maj budžene, či žánas, hoj sokámas, Soto bujaste avel, ferikote sam, haj nam išto gindi sara sami, haj anglal či žana sami, te gindi ame. Anda kodo, keči samo prekesi, no je bizonja, ari to bujte penaskadi borba, ke kade jo čačemo.

0: послухачі, наш днішній програм се скінчив. Оздравката от вас Давид Форкош, звукмайстер, і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тижні, а поки наркуйте нас. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában egy kiváló újvidéki előadó művész, popénekes és zeneszerző több mint 40 éves tevékenységéről lesz szó. A vajdasági bolgárapától és horvátországi anyától származó Gyorgye Balásevicsal, a szerb könnyű zenei élet 80-as, 90-es éveit meghatározó énekessel ismerkedhetnek meg. Bevezetőként hallgassuk meg az 1978-ban általa létrehozott Ránim Rász pop együttes első albumán megjelentetett Számíthatnak ránk című dalt,

Ez a dal a korabeli ifjúság nem hivatalos himnuszává vált, és Balasevics elsősorban dalszövegeivel és zenei adottságainak kihasználásával egyre népszerűbbé vált. Szerzeményei minden korosztályt és társadalmi réteget megérintett. Következő zenei blokkunkban a vajdasági emberek mentalitásáról szóló dalok csendülnek fel. A bánáti dialektusban előadott De jókat is ettünk valamikor, illetve az egyszerű ember egykoron virgonc kakasáról szóló nóta, valamint a gazdagságban csalódott szegény sorsú legény balladája hallható.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: György Balázsevics igen komoly veszélyt jelentett a 90-es évek Milosevicsi rezsimjének, a politika hétköznapi rombolását és a különböző nemzetiségű népcsoportok egymás ellen fordítását nem nézte ölbetett kézzel. A következő két dal közül az első egy zenei stílus és egy vezényszó ötvözete, amely egyben felszólítás a diktátor távozására, a második nóta pedig ironikus képet ad a volt Jugoszláviából kialakult önálló Horvátország és Szerbia hivatalos állami nyelvéről, amelyek nyelvészek szerint csupán 15%-ban térnek el egymástól.

0: nešto tragati, možeš to veka tragati, a nećeš naći nikog tako mi gitare. Ko će te više voleti, ko će lepše lagati.
1: Szóval György Balázsevics énekel, szórakoztat és az élet húsbavágó igazságairól ironizál. A háború befejezése óta együttesével több nemzetközi koncertet adott, főleg a volt Jugoszlávia területén. 2000-ben budapesti koncertjén az itteni szerb és horvát érdeklődőkön kívül először jöttek komoly számban szerbiai és horvátországi rajongói is. Műsorunk végéhez közeledve az akkor előadott Kicsit tudok magyarul című dalt forgatjuk le.

hold a felhők mögé rejt az ad. Két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmad a... Ja, ez nem köpszik az a gyurgyájak.

0: možeš do veka.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiváló szerb előadó művész, pop énekes Gyorgye Balásevicsról szóltunk, aki 2019. február 19-én hunyt el Újvidéken. Halálát követően milliók gyászolták az egykori Jugoszlávia tagköztársaságaiból önálló államokká vált országokban is. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunkat Rádich Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket!

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 24-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban Szénási József, az MTV a roma műsorainak szerkesztője mesél a televíziós pályafutásáról. Majd Lugosi Katalin nótaénekestől megtudhatjuk, van-e jövője itthon és külföldön a kávéházi cigányzenének és a magyar nótának. A riporter Tóti Kenikő.
2: Nemrég jelent meg a 12 sikeres és tevékeny roma férfit bemutató Sorsformálók című könyv. Az interjú kötet olyan céltudatos és tevékeny roma férfiak életét tárja az olvasók elé, akik valódi sorsformálóként alakították saját életüket, és egyúttal sokat tettek a roma-magyar kapcsolatok javításáért, a sztereotípiák és a kirekesztés leküzdéséért, valamint a roma kultúra és identitás megerősítéséért. Nyilvánvaló, hogy ki a saját területén. A kiadvány egyik szereplője Szénási József, a Duna Televízió Pamende című roma magazinjának szerkesztő riportere. József a turai cigánytelepen született, és ma is ott él családjával. Számára a család és a hivatás a legfontosabb, és hogy a kettő között hogyan találta meg az egyensúlyt, többek között erről is beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban Szénási József kollégámat.
3: Szia, Enikő!
2: Az interjú apropója, hogy te is szereplője lettél annak a 12 sikeres és tevékeny roma férfit bemutató Sorsformálók című könyvnek, amely nemrégiben jelent meg. Gratulálok neked!
3: Köszönöm Józsi. Szépen!
2: És hát gondolom, hogy a műsor folyamán tegeződni fogunk, hiszen hát mi kollégák vagyunk már néhány éve.
3: Így
2: nem
3: van.
2: Olyan régóta, mint amilyen rég te dolgozol itt a televíziónál, de az elején kezdjük azzal, hogy kik kerültek még be ebbe a kötetbe.
3: Ebbe volt focista, volt jogász, újságíró az én személyemben, operaénekes, azért nagyon sok olyan társadalmi rétegből érkező ember volt, aki mondjuk cigánytelepen élt, a másik mondjuk nem is találkozott addig, aki mondjuk a Sörös Iván, aki egy jogász ember és a minisztériumban dolgozik. Nagyon-nagyon sok rétű volt. De azért azzal hagyj kezdem, hogy több ezer ember befért volna ebbe a könyvbe. És megtiszteltetés, hogy én az újságírók közül egyedül én kerültem be.
2: Akiket ugye kiválasztottak, azokról tudni kell, hogy ők sokat tettek a roma-magyar kapcsolatok javításáért, a sztereotípiák és a kirekesztés leküzdéséért, valamint a roma kultúra és identitás megerősítéséért, nyilvánvalóan ki a saját területén. Neked a sors azt a feladatot szánta, hogy a médiában teljesíts szolgálatot, úgymond, illetve, hogy itt végezd a hivatásodat, lehet úgy mondani a küldetés. Ugye?
3: Igen.
2: Már most így utólag, ha visszagondolunk, mikor voltál te először a televízióban, illetve valamikor gondoltál-e arra, hogy itt fogsz dolgozni, és már hány éve ez annak?
3: Képzelni, hogy nem gondoltam volna soha, hogy én a televízióban fogok dolgozni, de először a Szabadság tér 17-ben, még a régi televízióba 2004-ben tettem be a lábam, pontosan 20 évvel ezelőtt. De előtte már dolgoztam a Gyöngyösi televízióban, és teljesen véletlenül kerültem be ide a Magyar Televízióba, semmilyen segítségem nem volt, senkit nem ismertem. Csak egyszerűen jöttem az utcáról, bekopogtattam, hogy meg szeretném nézni, szeretnék itt dolgozni, és a első ilyen műsor, az Este című műsorba kerültem.
2: Még egy picit maradjunk annál, hogy mondtad, hogy a Gyöngyösi televízióban
3: dolgoztál. Igen, a Gyöngyösi televízióban
2: tehát
3: dolgoztam.
2: Akkor valahol, tehát még visszább megyünk, én egészen a gyökeréhez szeretnék ennek eljutni.
3: Teljesen véletlen volt. Ugye már én általános iskolában azért nagyon jó voltam így magyar irodalomból, történelemből, a humántárgyakból, és ma ott is olyan dolgozatokat írtam, tolbamondásokat, amikor a tanítónéném fölolvasta például az osztály előtt, és megtapsoltak. Kellett riportokat készíteni. Valahogy így benne volt.
2: Mikor volt az az első riport készítés, illetve milyen jellegű riport lehetett ez, Józsi? Emlékszel
3: rá? Egy focistával kellett képzeld el interjúznom. Amúgy is a kedvencem volt, mi mindig fociztam gyerekkoromban, éjjel-nappal kint voltunk a mezőn, kergettük a labdát, és ez az első osztályban volt, Szászné Anci néni volt az első osztályos tanítónéni, aki odafigyelt mindenre, például arra is, hogy én, mint cigány kisfiú, egy szőke magyar kislánya mondtam a verseket az évvégi záró ünnepségen az iskolában, vagy évnyitókor, hogy már onnan megalapozódott az én életem, csak akkor még nem tudtam. Cigánytelepen születtem, mai napig ott élek, onnan jövök, megyek ide a tévébe, hogy én nem költöztem onnan el. Hál' Istennek azt mondom, hogy jó környezetben voltam a tanítóimmal, a iskolákban.
2: De ma már tudják, hogy Túrán ott lakik a cigánytelepen, a Szénási Józsi, aki televíziós.
3: Igen, hát sokan igen így ismernek, de hát itt is a tévében is. Tényleg nem tudok úgy végigmenni a folyosó, hogy ne köszönne rám valaki, vagy nem ölelne meg, vagy ne poszélne meg.
2: Tudjuk, közkedvelt kolléga vagy.
3: Azt gondolom, hogy önazonos vagyok otthon is, televízióban is, nincs különbség a két énem között.
2: Mennyire fontos az, hogy ne szálljon el az ember attól, hogyha esetleg többre viszi, mint amennyire akár saját magát is érezte még annak idején?
3: Szerintem nagyon fontos, hogy azért megmaradja a gyökereknél. Eszedbe jusson, honnan indultál el, mit értél el, és felelősséggel tartozol a mai fiatalok felé is, vagy a szüleid, a családod felé, hogy nem lehet elszállni, mert az nem jó senkinek.
2: Említetted, hogy nem is költöztél el onnan.
3: Nem költöztem el.
2: Miért?
3: Én nagyon szeretem a Turát és a turai cigánytelepet különösen, hiszen ott vannak a szeretteim. Ahol a szeretteid élnek, az a világ közepe szerintem.
2: Szeretteid se költöztek el onnan?
3: Nem költöztek el.
2: A lányom
3: most már ugye a Szénási Réka, aki itt volt a Kossuth Rádióban hírszerkesztő, a 60-i televízióban kapott főszerkesztői állást, és most oda költöztek, de hát ez tőlünk egy pár kilométerre van.
2: Túrán, milyen volt a gyerekkorod?
3: Az én édesapám a szobafestő mázoló volt. Most is csinálja, 82 évesen még dolgozik. Azt láttuk, hogy folyamatosan megy, és ezzel keresi a kenyeret nekünk, idézőjelbe. Édesanyám is dolgozott, de ő persze nevelt bennünket. Hát mikor az én gyerekkoromban lehet, hogy a mai gyerekek el sem tudják képzelni, hogy nem volt vezetékes víz. Kút volt, és anyám egy lemezkádba fürdetett bennünket, de minden nap lesikált bennünket, mert kint rohangáltunk az utcán, minden nap. És akkor mindig ment az esti mese. Akkor fürdetett bennünket, és mai napig, hogyha meghallom annak a zenét, a hideg szaladgál a hátamon jó érzéssel, mert akkor az a jó kis meleg vízbe ott habfürdőztünk, anyám csinált vacsorát nekünk. Anyámnak 5 osztálya volt, Enikő. De nem azért nem ment tovább tanulni, nem volt értelmes vagy okos, hanem az édesanyja meghalt, és már 11 évesen otthon ő vezette a háztartást, ő főzött az édesapjára, a testvérei, unokatestvéreit ő indította iskolába, gyorsan fel kellett nőni. Édesapámnak anyukája az is fiatalon meghalt, 27 évesen. Nagyszülei nevelték aput is, de sose volt bennük keserűség. Olyan Isten hitük volt, olyan szeretet van bennük, hogy pedig lehettek volna megkeseredett vagy szomorú emberek, de nem voltak azok.
2: A Duna Televízió Pamende című műsora ugye készített rólad egy riportfilmet, ahol láttam a családodat, az édesapádat. Tehát látszik rajta, hogy egy ilyen szerető családi otthont tudott valószínűleg teremteni.
3: Ez így volt.
2: Számotokra. Hányan voltatok testvérek?
3: 3 voltunk testvérek, sajnos a bátyám az 42 éves korában meghalt, ugye az is nagy fájdalom volt a szüleimnek, de ennek ellenére ugye azt, hogy mondtam, hogy a Isten hite ugyanúgy megmaradt apámnak. Van egy nővérem, ott van 2 gyerek, most ők laknak apámmal, ő segít neki, de igazából nem is kell neki segíteni, mert olyan fit, meg olyan erős, meg annyira képbe van mindennel, ő is focizott régen, Barcelona kedvenc csapata, fejből mondja mostani játékosokat, színészeket, bárkit mondok neki, mindenre kapásból tud válaszolni.
2: Hát és leginkább nagyon büszke rád, és azt hallottam, hogy úgy meséli el azokat a riportokat neked, mint hogyha nem te készítetted.
3: Igen,
2: volna.
3: Igen, látta Józsi azt, hogy micsoda emberek voltak ott. Akkor igen, mondom, hát én forgattam, apu, mondom, azt a levető is. Hogy büszkeség neki.
2: Hát ez mekkora büszkeség lehet a szülő számára. Még maradjunk a gyermekkorodnál, meg a továbbtanulás, aztán a ugye a televíziós munkák terén. Statiszta is voltál valamikor? Vállaltál ilyen munkát is?
3: Vállaltam ilyen munkákat is, sőt annak idején ugye 1997-ben innen ment a Szerencsekerék című műsor, és akkor jelentkeztem nézőnek, akkor adtak egy kis pénzt is, értenek. Hát mondom, azért kipróbálom magam, hogy hát, ha tudok én is ebben a műsorban játszani, és akkor, ahol most beszélgetünk, ez alatt volt az egyes stúdió éppen, és akkor csorbáltak az emberek, és kérdezték ott, aki a, nem is tudom már, ki volt ott az az ember, akit kérdezgetett bennünket, és feltette azt a kérdést, hogy ki rendezte a Fekete Pétert, én meg gyorsan rávágtam, hogy Milos Forman. És akkor kiválasztottak közülük, aztán még volt egy ilyen csomó próba, amire arra is tudtam a választ, és akkor bekerültem a játékosok közé. És akkor nyertem is egy kis pénzt, 19.200 forintot pontosan, hogy a tudással még lehetett pénzt is keresni, az meg ma is lehet. Mikor lekapcsolták a lámpákat, akkor én fölnéztem így az égre, még a lámpaerdőt láttam, de azon keresztül is az eget, és mondtam, hogy Istenem, egyszer itt szeretnék dolgozni. Eltelt egy pár év, 7 év, akkor bekerültem a televízióba, és 2009-ben ide kiköltöztünk, és akkor ment a Nappali című műsor, aminek én találtam ki a címét, meg sok minden ötletem volt még benne, mondtam a keresztapja ennek a műsornak, és akkor ide kiköltöztünk a Kunigunda útjára, pontosan abba a stúdióba kerültünk be, és én adásszerkesztő is voltam, és abból a stúdióból közvetítettük az adást. Meghallgattatott az imám, vagy a kérésem, a Jóisten által. Tehát annyiszor kértem, hogy a biztos megunták fönt is, és azt mondták, hogy jó, vagy Józsi, akkor legyél tévés.

0: Miért szerettél volna televíziós lenni, Józsi?
1: Én imádtam, hogy emberekkel foglalkozni. Amikor bekerültem először az Ablak szerkesztőségében, mikor belsős lettem, akkor a kis emberek ügyesbős dolgait intéztük el, amit kamerák keresztül lehetett csak, mondjuk valakinek nem fizették ki az életbiztosítását, vagy évekig fizette a gázszámláját, de már nem is abban a lakásban lakott, és akkor így nagyon imádtam ezeket. És itt egy picit visszakanyarodnék, apura, mert ugye szobafestő volt, és minden nyáron mentem vele gyerekként dolgozni. És ott az idős emberek mindig leültettek maguk mellé, és mesélték ezeket a történeteket. Apám megmondta, hogy hagyják már Józsit, azért jött, hogy dolgozzon velem, segítsen. Nem baj, Pista bátyám, majd Józsi agy legyen, majd én elmondom a történeteket. És akkor már így a Turai Hírlapban írtam egy sorozatot, a Régi Házak Régi Történetek címmel, ami olyan népszerű lett, hogy majdnem háromszorosát kellett nyomtatni az újságból, amikor ezt elkezdtem írni, mert annyira népszerű cikk sorozat lett. Írtam az Ennész legendákról, meg csomó mindenről, hogy Tura mindig így a szívem közepén van, és akkor ide bekerültem, akkor az volt az első, hogy a televíziós csapatát, magyar televíziós csapatát meghívtam Turára, a Turai cigány csapat ellen focizni. Olyanok fociztak ott annól, mint a Dobos Mennyért, aki akkor a közéleti műsorok főszerkesztője volt. Jött a főnök a Feledi Péter, Monsz Parsarolta, akkor a Litovszki János volt a rendezője műsoroknak, de akár a Várkonyi Attila, DJ Dominik, és csomóan jöttek innen a tévéből, és akkor úgy fociztam, hogy az első fél időben tévés csapatban, a második fél időben a tei cigány csapatban. Hogy mind a két helyre oda tartozom. És akkor meghívtuk zenészeket, főzőcskéztünk, olyan focibíró, mint a Kassai Viktor, aki a világ legjobb játékvezetőjének választottak akkor, ő vezette a meccseinket, Hollai Kálmán, aki az Átok és Szerelemnek az egyik főszereplője volt, a színész, ő rúgta a kezdőrúgást, hogy próbáltam így mozgatni, közelíteni a közösséget, de jól is sikerült. Akkor én bekerültem oda az Ablak szerkesztőségébe, soha nem dolgozott még cigány ember velük. Még előtte még a Napi Mozaik című műsorba dolgoztam már külsősként, és akkor belsős lettem, akkor az Ablak című műsorba kerültem. Akkor ugye a Ablak stúdiójában olyanok ültek, mint a Dombóvári Gábor, vagy a Déri János, ilyen elődök ültek, és éveket vártak arra a riporterek, hogy beülessenek a stúdióba, hogy Bálint gazda, Bálint Gyuri bácsi, hogy ott felkonfosztás az anyagaidat. Én meg 3 hónap után bent ültem a stúdióba velük. Hogy már akkor elkezdődött talán ez a siker, mert mindig mondták, hogy anyagaidat valami mindig teszek bele valami pluszt, amit ők nem is gondoltak volna. És mikor oda kerültem, és mikor ide kijöttünk, akkor már a Nappali című műsor lett ez a szerkesztőségnek a profilja. Ugye annyira formáltam a nézetüket, hogy például a Feledi Pétert megkérdeztem, hogy nem lehetne itt mondjuk műsorvezető, mondjuk cigány származású ember, és akkor mondta Józsi, kire gondolsz? Hát mondom, ott van a Horváth Éva, aki most felelős szerkesztője a Roma magazinnak. Mondta, hogy jó, próbáljuk ki. És akkor az Évi nálunk vezetett műsort az én javaslatomra, és ugye akkor én voltam a szerkesztő, én mondtam meg az Évinek, hogy mit kérdezzem, meg mit csináljon, most már fordult a kocka, de nagyon jó viszonyban vagyunk. De azért nem tudom, fölírtam, kicsit puskázok, hogy mennyi műsorba fordultam meg.
0: Fel, nyugodtan.
1: Volt az Este, a Körzeti Híradó, Napi Mozaik, Ablak, Nappali, Megoldások magazinja, Családbarát, Rondó, Térkép, Öt Kontinens, Együtt, Jelfogó című műsor, Bokuszdor, Magyarország Szeretlek, a Nemzetiségi Kultúrák Napja, Jónak Lenni Jó, Balatoni Nyár, és a Roma magazin, és most a mai műsor a Pamende, amikben dolgozom, hogy rengeteg helyen megfordultam a házban.
0: Nagy tapasztalat szerzéssel került a Roma magazinhoz, ami gondolom azért szívügyet, tehát az igazi hivatást, az ugye azért szerintem itt a televíziózáson belül talán ez jelenti.
1: Igen, mert te is tudod, hogy itt a Pamendében azért 26 perces filmeket lehet készíteni.
0: Fantasztikus nagyon filmeket készítek, és ez most itt nem a reklám helye, de ezt szerettem volna elmondani, mert a rólad készített film is nagyon jó lett, tehát valahogy az érződik, hogy szívvel, lélekkel teszitek oda magatokat a témához, és keresitek meg azokat az embereket, akiket valóban meg kell mutatni, akár amiatt, hogy példaértékűek, akár amiatt, hogy olyan értékes dolgot hordoznak, akár amiatt, hogy mit tudnak tenni valóban a roma-magyar kapcsolatok erősítéséért, és ezeket az embereket felkutatva egy olyan egyszerű, közvetlen beszélgetés formájában tudjátok bemutatni, különösen te, Te nagyon közvetlen vagy a riportalanyokkal, azt vettem észre.
1: Kérdez, bárhol megfordulunk, 5 perc múlva már megposzilnak, megölelnek, mint a családtagok lennénk.
0: De ez egyébként cigányoknál jellemző? Jellemző.
1: Jellemző, de szerintem a személyiség függő is ez, hogy és akkor már tényleg bárhová megyünk olyan szeretettel, mint ha hazamennénk, úgy várnak bennünket. És ugye Magyarországon a legnagyobb nemzetiségi csoport a cigánság. Én mindig azt mondom, hogy persze vannak itt más nemzetiségek is, de nekik van anyaországuk. Nekünk nincs. Mi magyarok vagyunk. Mi nekünk ez az anyaországunk.
0: És egy cigány kultúrát, meg egy részben egy identitást is hordoztok.
1: Persze, abszolút, hogy mi nekünk ez a hazánk. Nekünk itt kell élnünk, együtt élnünk, és tényleg, ha megismernek bennünket, nagyon sok embernek megváltozik a véleménye.
0: Kedvenc riportjaid?
1: Nagyon sok volt. Nagyon szerettem, hogy csak így legutóbbiakról a Zsiga Melindával, amit forgattam. Ő nevelőszülőknél.
0: Ő is volt a portré vendége.
1: Igen, ő nagyon rossz gyerekkora volt, nagyon rossz helyekre került, ahol bántották. Most már ugye sikeres sportoló, most már világbajnok kickboxos, és olyan kitartásról tett tanúbizonyságot előttem, hogy nem volt kérdés, hogy ebből jó film születik. Megnyílt előttem, először picit nehezen, de aztán elmondott minden.
0: Addig viccelődtél vele, Józsi.
1: Viccelődöm, azt szoktam,
0: igen,
1: egy kicsit viccelődöm. Igen,
0: hogy lazítsd a hangulatot, igen, azt észrevettük. Igen.
1: Vagy épp a Szuhai Gyuláik, akik Sajó-Szentpéteren élnek, és lovasfarmjuk van, és a magyar válogatott lovait ők adják, a lovasport oszlopos tagjai. Például olyan lovaik vannak, hogy a Bill Gates feje, egy egyiptomi fiatalember, tőlük vett az első lovát.
0: Sőt, miután megvette a lovat, utána ismerkedett
1: így
0: meg
1: van, utána
0: a Bill Gates
1: lányával. Meg, mert megnyert Amerikában egy versenyt, ahol épp a Bill Gates lánya is versenyzett, és tulajdonképpen egy cigány embernek a lova által ismerkedtek össze, és ebből lett házasság. És akkor azt mondta Szuhai Gyulának, hogy hát ez nagyon drága volt ez a ló. Azt mondja, igen, de majd meglátod, hogy milyen sikereket fogsz vele elérni. És akkor visszajött, utána vett még egy pár lovat tőle azóta, és mondta, igen, ezáltal kapott egy családot, meg a versenyeket is megnyeri ezzel a lóval. De hihetetlen szorgalmas emberek, hogy hátradőlhetnének, mert tényleg jól élnek, de minden napot felkelnek, és saját maguk trágyázzák ott a lovakat, meg gondozzák, etetik, rendkívül szorgalmas emberek. Múltkor, közelmúltban jártunk Tiszabőn, meg Tiszaburán. Nagyon szegény települések.
0: 300 felzárkozó településnek a mintatelepülések.
1: Jött oda egy kisfiú, és akkor nem csak én, hanem a operatőr barátom, például a Pokorni Tóni hozott egy foci labdát neki, és imád focizni a gyerek, és ilyen mondta, hogy ezt már vitte is be, az, akkor ott volt az ágya mellett ez a labda, hogy lehet ez a pici kell hozzá, hogy egy jó focista legyen, vagy sportoljon valamit, hogy valami elinduljon az életében.
0: És akkor most vegyük elő ennek a munkának azt a részét, ami a fáradtságot is jelenti ebben.
1: Igen, sokan nem látják, hogy mondjuk beülünk az autóba, és megyünk 300 kilométert, utazunk.
0: És még akkor kezdtek dolgozni.
1: Még akkor kezdünk el dolgozni. Nagyon sok munka, és ugye van a Pamene című műsor, általában 2-3 napig is forgatjuk. Aztán 3-4 nap a montírozás, a vágás, és bejövünk valamikor, névfélkor megyünk ki, vagy hajnalba.
0: Attól függ a beosztás, hogy
1: igen,
0: van, igen.
1: Igen, hogy az adás elkészüljön. Zenét kell hozzáválasztani, fotókat, archívanyagokat, irgalmatlan sok munka van ebben, amit a néző otthon szohat percben lát, és azt mondja, hogy hú, ez nagyon jó riport volt. Nem tudja, hogy miért. Mert azt szívvel, lélekkel kell csinálni, és az átjön a képernyőn. És nekünk ezek a visszajelzések, amikor megnéznek egy adást, és megállítanak, és megdicsérik, nekünk ez többet ér mindennél.
0: Mi az, ami tanító jelleget hordoz általában ezekben a riportokban?
1: Szerintem példák. Útján tanulnak az emberek, mint egy gyerek is, mikor látja anyukáját, egy kislány, hogy főz, vagy miket főz. Nem kell annak mondani, hogy ezt így kell csinálni, hogy össze kell pakolni a szobájába, hogy rendben legyen a ruhája a szekrényben. Ezt egy gyerek példákon keresztül látja, és ezeket megtanulja. Ezek a riportok is, akár rádióban, televízióban, ezek példaértékűek. És látják, hogy így is lehet élni, ezt is lehet csinálni, van kiút mindenből, de az ember társas lény, egyedül nem megy. Mint a siker is, hogy egyedül mit érne a siker, ha nincs kivel megosztanom.
0: Mennyire fontos például a segítő embereket bemutatni? Azokat az embereket, akik ezt felvállalják és segítenek. Ugye említetted Tiszabúrát, tehát ott is nem csak cigány emberek viszik ezt a programot, persze, hanem
1: abszolút,
0: magyar emberek is.
1: Mindenki benne van, és ezek általában háttérben vannak, szerény emberek, teszik a dolgukat, és nem a nyilvánosság előtt élnek. Ezeket nagyon jó bemutatni. Jó, néha rá kell beszélni őket, hogy miért is érdekesek, ők teszik fel a kérdést. Mondtam, hogy nagyon fontos, amit csináltok, és ezt be kell mutatni, hogy lássák, hogy vannak ilyen emberek is, mert nem lehet mindent a fővárosban megoldani. Ott helybe kell megoldani a problémákat. Ők tudják, hogy mire van szükségük.
0: Milyen helyzeteket látszott vidéken? Mert ugye most említetted a fővárost. A főváros az egészen más. Azt tudjuk jól, hogy a cigányságon belül is, tehát azért vannak a muzsikus cigányok, meg vannak azok a cigányok, akik például kinn élnek vidéken.
1: Hát igen, ugye vidéken, főleg ugye mezőgazdaságból éltek, alkalmi munkából asszonyok, férfiak gyárakba dolgoztak. A rendszerváltás után ezek megszűntek. Hirtelen ott maradtak, képzettség nélkül, nagy gyárakban, mint Ózdon, Miskolc, meg ezek, és talán most kezd ugye felzárkózni az a generáció, aki rendszerváltás után született. És ebben nagyon fontos szerepe van az iskoláknak. Nagyon sokat járunk mindenfelé, és akár az egyházaknak, a baptistáknak, akikkel múltkor forgattunk Miskolcon, hihetetlen munkát végeznek a gyerekek érdekében. De a szülők érdekében is, mert van felnőtt képzésük is. Múltkor Balassagyarmaton forgattunk, egy fodrász fiú, aki országos versenyeket nyer, vele forgattunk, és hihetetlen jó fej, nagyon jól dolgozik, és ebből biztos, hogy jó, meg fog élni. Másik fiatal ember az meg mérnökként, mechatronikai mérnökként megnyerte most a Szakmasztár fesztiválon a versenyt. Nagyon sok jó példa van. Vagy akár egy burkoló, vagy egy festő, vagy egy villanyszerelő, olyan baromi nehéz most jó szakember találni. Talán jobban is kerestek, mint egy diplomás ember, hogyha tényleg egy jó szakmája van.
0: Sokan azt gondolják, hogy cigányok, hát akkor zenészek, egyértelmű.
1: Igen,
0: de
1: általában.
0: Az, amit ti látok itt a közélet, kultúra, sport, minden területen ott vagytok, ezt nektek riportereknek is gondolom, nem egyszerű témából témába ugrani, és így otthonosnak van lenni mindegyikben, mert ez mindegyik egy másik terület. Azt megmutatni, hogy igazából mindenütt ott vannak gyakorlatilag, és a kiemelt tehetségek azok megtalálják az utat, ahogy az egyik riportalanyom mondta, hogy a hó alól is kibújik a hóvirág.
1: Hát igen, az a tehetség, az biztos megtalálja az utat. Én is azt mondtam, hogy előttem nem volt senki, aki kitapossa az utat, vagy egy ösvénye haladjak.
0: Mondhatjuk úgy is, hogy első generációs diplomás vagy a családodban?
1: Lehet mondani, igen. Hát ugye bátyámnak volt felsőfokú végzettsége, meg érettségizett, de hogy már utánam
0: de
1: következő...
0: De hát a te generációdból voltatok az elsők.
1: Igen, utánam következőnek már lehet, hogy könnyebb lesz, mert tudok neki olyan tanácsot mondani, hogy ő már az egyenes úton menjen, ne kelljen azokat a kacskaringós utakot végigjárni, mint nekem, azokat a hibákat követni, vagy
0: mit akad... tudtak neked a szüleid segíteni? Úgy említetted, hogy édesanyádnak
1: öt osztálya volt. De
0: igen?
1: Annyi verset tudott, meg mondókát, meg mesét, hogy még a unokákkal is ő tanulta a kötelező verseket otthon. Nagyon okos asszony volt. Pedig nem volt könnyű életük. 1967-ben lett áram a cigánytelepen. Nem volt villany. Mécses mellett tanultak, úgy fürödtek, mostak, tisztálkodtak, hogy ő nekik milyen nehéz életük volt. Mi már, ugye már könnyebb helyzetben voltunk, de ők tényleg a nulláról indultak. Nagyszüleim még írástudatlan emberek voltak. Anyámnak öt osztálya volt. És már mi hol vagyunk? Hogy egyszer a rendező barátom, a Hídvég Igor mondta, hogy Józsi azt mondja, hogy a alsó lépcsőfokról felugrottál a lépcsősor tetejére. Hát mondom, lehet, de mondom, én annak örülnék, hogyha visszanéznék, hogy ne üres lépcsősorok lennének utána, hanem jönnének sorba fiatalok, lenne folyamata ennek, hogy én majd ott fönti kicsit megállok, aztán lejövök a másik oldalon, de jöjjönnek utánam a fiatalok. A tehetség, hogy legyen utánpótlás.
0: Hogy látod? Jönnek. Gyakran van itt is ugye gyakornoki program.
1: Nyilván, hogy kintől azt látják, hogy milyen könnyű feladat ez.
0: Ott van egy 10 perces film, és mi volt ezzel a munka?
1: És nagyon sok munka, és akkor meglátják, szerintem kicsit megrettennek ettől, hogy azért itt ez 0-24 órás munka, itt otthon se ér véget. Képben kell lenni a hírekkel, történésekkel, mi van a nagyvilágban, itt folyamatos tanulás és felkészülés van. Otthon is jönnek a telefonok, mikor indulunk, hová megyünk, miről forgatunk, fel kell készülni. Nem egyszerű dolog ez, és ehhez kell a család, amiről beszéltünk, hogy ezt tolerálja.
0: Szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött egy okos nő áll, vagy hogy van ez?
1: Kell.
0: Mindenképpen egy nagy teherbírású nőnek kell
1: abszolút
0: háttérben lenni. Hogyan jutottatok el idáig, hogy a feleséged vállalta azt, hogy a te sikeredet fogja szolgálni?
1: Középiskolában ismerkedtünk meg, még a kezemet sem akarta megfogni. Komolyan, annyit küzd küzdöttem érte, harcoltam, mire, hogy felfigyelt rám, meg...
0: Hány viccet kellett elmondanod, Józsi?
1: De aztán megszeretett, aztán kialakult közöttünk egy nagyon jó kapcsolat, házasság, két lány, a nulláról kezdtünk mindent, amit házat építettünk, az közösen. A Tündi eljárt paraszt családokhoz földekre kapálni, ezt a plusz pénzt ráfordítottuk, akik dolgoztak nálunk, ővesek, abból fizettük, én is mentem folyamatosan. Közben azért nekem is tanulnom is kellett, dolgoznom is kellett, hogy a nullából egyszerűen kikerekedett valami egész történet. Hogy a jó Isten fiatalon ad az embernek annyi erőt, hogy észre se veszed ezt, hogy nem tehernek éred meg azt, hogy gyerekeddel föl kell lenni éjszaka, hogy mindent meg kell teremteni, tenni, hogy közösen azért tényleg minden könnyebb.
0: És Tünde, mikor érezte azt meg, hogy de te ezt szeretnéd, és ez fontos, és hogy most hogy fogunk ebből megélni, hogy nem ez az első szempont.
1: Nem tudom, hogy hol fordultál, de egyszer egy rám nézett, és akkor nem szólt semmit. És valahogy megértette abból a mély tekintetből, hogy nekem ez az életem, hogy nekem ezt kell csinálnom, és mellém állt. Biztos nem volt neki könnyű, hogy valahogy azon a szintről indultunk, és én bekerültem ilyen helyre, vagy ilyen körökbe, hogy nehéz lehetett neki, gondolom.
0: Hát sok lemondással járt az
1: részéről. Én próbálok tényleg, hogy visszatér, hogy segíteni mindenkinek. Valahogy nem tudom, jó Isten ezt rám mérte ezt a feladatot, hogy rám szabta, hogy segítsek másokon. Például képzel, hogy szombaton szeretünk a Turai piacon így korzózni idősekkel, beszélgetünk, az ár imádnak, meg én is őket, meg, és akkor jön egyszer egy nénike, ott elesett a főtéren, kicsit érzett a lába, és mondjuk van 200-300 ember kint a piacon, és persze, hogy engem
0: nézett ki
1: magának, és odajött, hogy fiatalember hazavinne, mert elestem itt. Persze, mondom, hogy már nem tiltakozok ilyen ellen. Beültettem, hazavittem, visszajöttem. Hogy...
0: De csak így érdemes talán élni, tényleg a segítségnyújtás az nagyon fontos, és hát ahogy említettem meg te is, hogy azért az empátia az nagyon fontos ehhez a szakmához, fontos. Különösen azokhoz a témákhoz, amilyenekkel ti foglalkoztok ebben a műsorban.
1: Úgy ott is a könyv is, hogy a sorsformálók, hogy valóban formáljuk a sorsunkat.
0: És említetted többször azt is, hogy a Jóisten kérted.
1: Kértem,
0: de most te is formáltad, azért te is alakítottad, hozzátetted a magadét.
1: Kellettem hozzá nyilván, de valami közös dolog ez.
0: Elégedett embernek tartod magad, Józsi?
1: Elégedettnek, igen. Hát persze, hogy elégedett vagyok.
0: Milyen terveid vannak még? Így a végén most ezt megkérdezném.
1: Hát én nagyon-nagyon sok mindent szeretnék még. Jó filmeket készíteni, jó emberekkel találkozni. Hogy nyire jó ezeket megismerni, az új embereket, új történeteket, új családokat, új impulzusok érnek, szerintem ettől szép a mi szakmánk.
0: Melyik az igazán jó film?
1: Hát, az igazán jó film az, amikor te nem vagy elégedett a végén. Mert ha elégedett lennél, akkor nem csinálnál jobbat a következőben.
0: Szerintem pedig ez a beszélgetés jó lett, és én elégedett is vagyok a végén, úgyhogy még egyszer gratulálok neked. Szénási József kollégámat
1: köszönöm.
0: Hallották.
1: Öröm köszönöm. Volt veled beszélgetni.
0: Lugosi Kati zenés családban nőtt fel, anyai és apai ágon is minden férfi felmenő rokona cigány muzsikus volt. Egészen kislánykorától nagy álma és vágya volt, hogy énekes nő legyen, de zenei pályája elindulása elég sokat váratott magára, hiszen csak felnőtt korában, már családos anyaként kezdett el énekelni. Tudatosan sosem készült erre a pályára, de belül érezte, hogy annál több van benne, mint hogy csupán a családi baráti összejövetelek alkalmával nuktázgasson. 2012-ben az egyik csatorna magyar nóta éneklési versenyén a legjobb női előadó címet kapta. Kati a jövőben nagy hangsúlyt szeretne fektetni a dal és szövegírásra, hiszen szerinte a legjobban így tudja átadni érzéseit, gondolatvilágát a közönségének. Köszöntöm a stúdióban Lugosi Katalin nóta énekest, akit a legtöbben úgy ismernek, hogy Lugosi Kati.
2: Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és valóban a Kati megnevezést jobban is szeretem, mert valahogy közvetlenebb. Éppen ezért szeretném tőled kérni, hogy a műsor hátralevő részében tegeződjünk, mert én nagyon szeretem a közvetlenséget.
0: Jó, közvetlenebb lesz valószínűleg köszönöm. A beszélgetés, köszönöm szépen. Itt az elején beszélgettünk, és mondtad, hogy a nóta énekest azért egy kicsit te még helyesbítenéd, pontosítanád.
2: Így van, valóban, hogyha kérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor úgy szoktam mondani, hogy én Lugosi Kati, magyar nóta és mulatos énekes vagyok.
0: Zenés családban nőttél fel, anyai és apai ágon is minden férfi felmenőd, rokonod muzsikus volt.
2: Így van.
0: Milyen volt a gyermekkorod? Mennyire volt ez a zenei vonal meghatározó az életedben.
2: Csodálatos gyerekkorom volt, főleg ugye ennyi idős fejjel, meg még jobban megszépül minden régi emlék. Valóban zenés családban nőttem fel, és ez maximálisan érződött is a gyerekkoromon, hiszen az én apukám, ő Lugosi Tibor nívódíjas klarinétos, és a Magyar Rádió és Televízió szólistája, hát a 70-es évektől fogva. És én nagyon-nagyon sokat jártam egyrészt apuval, hogy ilyen csúnya szóval éljek haknizni, abban a világban ugye a 70-es, 80-as években élte a fénykorát a cigányzenészek hakniz hatása tulajdonképpen, hogy hakniba tudtak járni. Tehát én rengeteget jártam vele, illetve otthon, amikor gyakorolt, akkor képzeld el, hogy ott ültem a dohányzó asztalunk alatt, neki ott voltak a kották, a dohányzó asztalon ő gyakorolt, és én ott ültem az asztal alatt, és én ott játszottam. Tulajdonképpen így tudat alatt is ivódott belém az anyatej mellett.
0: Állandóan hallottad a zenét, a muzsikát természetesen. Hányan vagytok testvérek egyébként?
2: Ketten vagyunk, van egy öcsém, aki kb. Két fejjel magasabb, mint én. Egyébként természetesen ő is zenész lett, ő hegedűs.
0: Klarinét, hegedűs volt a családban, de hogy lett ebből nóta, és nem hangszer?
2: Én tanultam egész rövid időt zongorázni 2 éven keresztül, amit most már nagyon megbántam így felnőtt fejjel, hogy akkor abba hagytam, de tudod, egy gyerek hogy van, nem szeret gyakorolni. És ugye ez pedig a gyakorlás az elengedhetetlen ugye az elsajátításhoz, és hát anyukámék meg azt mondták, hogy jó van, akkor hagyjuk a kislányt, nem kell. Hát most már mindannyian megbántuk, mert állítólag nagyon tehetséges voltam. A lényeg az, hogy maga az éneklés, az pedig, hogy nem hangszer. Hát ugye az énekes nem volt a családban, tehát tulajdonképpen nem kellett volna, hogy ez hagyományként jelentkezzen nálam, hogy én énekes lettem. Talán két dolgot tudok ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, ami számomra vitathatatlan, hogy a Jóistennek ez volt a célja, hiszen ezt a tehetséget ugye tőle kaptam. A másik pedig, hogy az én anyukámnak az anyukája, tehát az anyai nagymamám, hát ő nagyon csodálatos hangon énekelt. Neki nagyon szép hangja volt. Nem volt énekesnő, de az átlagtól sokkal szebben énekelt, és én gondolom azt, hogy a tehetség az onnan adódhatott nekem, onnan öröklődött, és ez nyilván nálam is valahogy kibontakozott, előjött.
0: Azért hagyományos cigány családokban a nő most itt esténként fellépésekre járjon, meg ilyesmi, azért talán ez egy kicsit
2: pontosan
0: elképzelhetetlen volt.
2: Ezt nagyon-nagyon jól rátapintottál a lényegre, mert most ma már a mai időben már nem újdonság az, hogy hiába nem tanult valaki zenét, vagy cigány családon belül is hiába, hogy nő, de abszolút mindenféle előítélet nélkül lehet belőle énekesnő. Viszont azért az én időmben ez még annyira nem volt ilyen szabados.
0: Még a te idődben sem.
2: Így van, pontosan.
0: Tehát amikor fiatal voltál.
2: Igen, amikor fiatal voltam. Így van. Tehát ez nem volt annyira, hogy is mondjam, lehetőség, vagy nem jutott inkább azt gondolom eszembe, hogy hát belőlem már pedig énekesnő lesz. Az, hogy otthon, hogyha vagy a baráti körbe, családi baráti körbe voltak bulik, akkor ugye az asszonyok nótázgattak. Ez megvan a mai napig is. És nyilván ott kitűnt a többieknek, hogy az átlagtól egy picit szebben éneklek, nyilván ugye abszolút mindenféle tanulásmentesen, és ennek az összes mondjuk úgy hibájával, de nyilván hallották, hogy szépen énekelek, ezért minden alkalommal, na Kati, énekelj. És nyilván ugye én belülről tudtam és éreztem azt, hogy én ezt imádom egyrészt, másrészt pedig sokkal több van bennem. De egy ilyen visszafogottság, egy zárkózottság mégis volt bennem, tehát én ezt nem mertem hangoztatni.
0: Mi volt ennek az oka?
2: Én azt gondolom, hogy talán a bennem lévő, vagy a nagyon erkölcsös neveltetésemnek köszönhető.
0: Igen, erre gondoltam, dolog. Hogy lehet, hogy ezt a példát láttad.
2: Igen.
0: Tehát, hogy említettük a nagymamádat, tehát, hogy neki még esélyese volt talán arra, hogy ő mondjuk hivatásszerűen énekes legyen.
2: Eszébe se jutott, tényleg.
0: A hagyományos cigány családoknál, de ő nem dolgozott.
2: Pontosan.
0: Különösen olyan munkát nem végezhetett, hogy mondjuk éjszaka jár el étterembe énekelni.
2: Így van. Ugye a háztartás, a család, a gyereknevelés, a sütés, főzés, stb. És nyilván ez volt egy nőnek a büszkesége.
0: És akkor a tehetségét csak így otthon élhette ki, mert ugye mondtad, hogy azért családi körben énekelgetett.
2: Igen.
0: A nagymamád miket énekelgetett?
2: Hát a legszebb magyar nótákat, tehát gyönyörű szép nótákat.
0: Említetted, hogy volt benned azért egy ilyen visszatartó erő, hogy elindulj ezen a pályán.
2: Így van. Igazából eszembe se jutott, csak egy ilyen nagyon titkos vágy volt bennem, és megint csak én a Jóistenre tudok utalni, hogy én hiszem azt, hogy az érzéseinket is ő adja belénk. Nyilván van rá szabad lehetőségünk, hogy mi másképp döntsünk, de én azt gondolom, hogy ezt valahol a Jóisten akarta velem úgy mélyen tudatni, hogy kaptál egy ilyen talentumot, nyugi, majd én fogom mutatni mutatni az utat, hogy neked azt mikor kell kibontani, megmutatni.
0: Tehát akkor úgy is fogalmazhatjuk, hogy tudatosan ugye nem készültél erre a pályára, belül érezted azt, hogy annál több van benned, mint családi, baráti összejövetelek alkalmával nótázgas. De te, én úgy tudom, hogy elég hamar férhez is mentél.
2: Így
0: és
2: van.
0: Még utána kezdődött a karriered.
2: Igen.
3: Jaj, a víz, mivel felszállt.

0: Elindultál a kereskedelmi szakközépiskolába.
1: Így van.
0: Amikor ezt befejezted, akkor ugye 19 évesen férhez mentél, és azt mondtad, hogy természetesen a férjed is zenész, Duka Péter, aki primás.
1: Így van. Az idén 33 éves házasok vagyunk a férjemmel.
0: Gratulálok.
1: Köszönöm szépen. És tulajdonképpen mi 36 évvel ezelőtt kezdtünk el járni, hogy úgy mondjam, akkor ismertük meg egymást, és azért közel 40 évvel ezelőtt teljes más mentalitásban, más gondolkodásba voltak az emberek, és ugye a mi, úgy mondjam, kis kasztunk, a muzsikus cigányok, ez egy nagyon kis szűk réteg, és főleg akkor, 30-40 évvel ezelőtt, meg még jobban mi tartottuk azokat az iratlan szabályainkat, saját magunk által felállított hagyományainkat, hogy muzsikus muzsikushoz, tehát nem is tudom, hogy mondjam, igazából talán azért, mert nyilván előzőleg rengeteg olyan példa volt, hogyha nem ugyanabból a neveltetésből, nem ugyanabból a családból házasodtak össze, akkor bizony az kiütközött, és voltak problémák.
0: Hogyha egy aprócska példát veszünk, tehát te azt megszoktad a családodban, hogy például az édesapád, vagy ott a rokonság, vagy bárki, későn járnak így haza, éjszaka dolgoznak, stb. Most bekerül a családba egy olyan valaki, aki soha ilyesmivel nem találkozott, abból valószínűleg konfliktusok lehetnek, és most csak egy példát hoztunk.
1: Nagyon-nagyon jó példát hoztál fel, és nagyon-nagyon jól érinted a dolgot, mert pontosan erről van szó. Tehát a muzsikus cigányoknak az életmódja, és minden egyéb, ami azzal jár, és ez az érzelmekre is kihat, és ezt nem nagy képűségből mondom, tehát félreértés ne essék, de egy picit más. És hogyha valaki ezt nem tudja tiszteletbe tartani, akkor ott igenis, hogy problémák tudnak lenni.
0: Fiatalon férhez mentél. Igen. Tehát nem annyira fiatal, 19 évesen, hát abban a
1: most fiatalnak számít, akkor meg természetes dolog
0: akkor
1: volt.
0: Akkor meg talán egy természetes dolog volt, és nem csak cigány családokban, én azt gondolom. Igen. Hagyományos cigány család modell volt-e a tiétek? Úgy tudom, hogy az elején igen, mert hogy ott a férfi dolgozott, a feleség pedig otthon serénykedett. Ez voltál a ti családotokban az elején, és aztán hogyan történt a változás? Mesélj erről.
1: Igen, tehát valóban így van, hogy az elején a férjem, hát arról hallani sem akart. Az éneklésről először ugye szó sem volt, de az, hogy én dolgozzak. Eleinte én sem nagyon szerettem volna dolgozni, mert nyilván megvolt otthon a magam dolga, hiszen sorba jöttek ugye a gyerekek. Megint csak vissza kell, hogy csatoljak a muzsikus cigányok hagyományaihoz, mert ez is ahhoz tartozik, egy férfinek abban az időben természetesen büszkeség volt, hogy a feleségének nem kellett dolgozni. Ilyen szóba se került.
0: Tehát hát egyrészt, mert el tudták tartani pontosan annak idején a családjukat ebből. Mára már azért ez a kávéházi cigányzene meg éttermi muzsikusok élete azért egy kicsit megváltozott. A másik az, hogyha ők ugye egy ilyen éjszakai életet éltek, és mondjuk a feleségük meg nappal dolgozik, nyilvánvalóan, ez teljes abszurdum lett volna.
1: Fiatalok voltunk, és otthon voltam, sütöttem, főztem, mostam, takarítottam, gyerekeket neveltem, és amikor ő este ment muzsikálni, akkor a hófehér inget, frissen vasalt inget, ahogy ráadtam, ahogy a vállán a zakót lekeféltem, az élére vasalt nadrág, a kifényesített lakcipő, tehát az volt egy asszonynak az ékessége, a büszkesége a férjének, hogy így engedte ki a lakásból, a házból az urát muzsikálni.
0: De egy idő után ez már neked kevés volt.
1: Ez így van valóban. A következőképpen történt, meg volt már mind a három gyerek, hát ez konkrétan 15-16 évvel ezelőtt történt, és egyébként én nagyon egy ilyen intézkedős, szervezkedős típus vagyok, és én elkezdtem a férjemnek keresni az interneten külföldi muzsikálást. És
0: lehetőséget.
1: Így van. És olyan címszavakat ütöttem be, hogy cigányzene, magyar étterem, külföld. És képzeld el, hogy ki is dobott egy olyan lehetőséget, hogy egy magyar származású úriember, aki Floridában él, ő ott szeretne nyitni egy magyar éttermet, és képzeld el, hogy Magyarországról keres cigányzenekart. Hát most megint csak a jó Istenre tudok utalni. Ennek az esélye, ez annyira minimális, hogyha egy utólag is látod, most is összerakom a képet, hogy kizárólag a jó Isten kezét látom benne. És én elkezdtem levelezni ezzel az úriemberrel, ugye felvettem vele a kapcsolatot, eljutottunk odáig, hogy nagyon-nagyon örült, és hogy küldjek hangfelvételt, illetve ha van rá lehetőség, képanyagot is a férjemről és a zenekaráról. Ezt megtettem, nagyon örült, nagyon tetszett neki, fantasztikus, erre gondolt. Egyetlen egy dolog van, hogy neki szüksége lenne egy cigány énekesnőre.
0: Hoppá!
1: Hát gondolhatod, hogy ott így a lehetőség. Szívem abba a pillanatba a torkomba dobogott, és én abban a pillanatban tudtam, hogy ez az én időm. És ez úgy történt, hogy először még mindig nem mondtam, hogy én szeretnék menni, hanem egy régi ismerős megkértünk, hogy aki egyébként énekelt régen, hogy próbáljuk meg, mi lenne, ha ő. Hát különböző okoknál fogva az nem valósult meg, viszont akkor én azt mondtam a férjemnek, hogy figyelj ide, Peti, ezt én is meg tudom csinálni, sőt, mi több. Na, azt mondja, akkor gyerünk, halljam. És akkor elkezdtem neki énekelni azt, amit esetleg nem a családi körbe egy mulatás alkalmával hallott tőlem, hanem amivel esetleg színpadra is lehetne állni. Készítettünk egy videós referenciaanyagot, amiben már én is szerepeltem, kiküldtük, hátas dobott tőle az illető úriember, azt mondta, ez az, erre gondoltam. A dolog szépsége, hogy maga az a magyar étterem soha az életben nem valósult meg, nem nyitott meg, nem került sor arra, hogy mi ezzel a referencia műsorral kimenjünk Floridába.
0: Nem voltatok
1: Viszont
0: Floridában.
1: Viszont az én énekesi pályám itt indult el, hiszen onnantól fogva engem már nem lehetett megállítani, mert akkor már tudtam, hogy meg fogom tudni állni a helyen.
0: Szép lett volna azért, ha egy-két évre ki tudtok menni
1: Nagyon
0: együtt.
1: Nagyon örültük volna nyilván, igen, igen. Aki itt a főszerepet játszotta, az apukám volt. Tudnilik, apukám az mellett, hogy muzsikál, ő szervezi is a fellépéseket. És ugye a férjem már régóta apukám szervezésében itthon is muzsikált, ugye, játszott, többek közt ilyen folklor műsorokban, és nekem ugye a legnagyobb kritikusom a mai napig apu. És attól izgultam a legjobban, hogy ezt a felvételt majd megmutatom apunak, és átküldtem, meghallgatta, és ilyen félig síros hangon hívott, hogy hát lányom, a jó Isten áldjon meg, hát ez fantasztikus. Na és akkor ő kezdett nekem el szervezni, onnantól fogva fellépéseket, és így indult tulajdonképpen. Nyilván aztán már jöttek a felkérések, mert ugye közzétettem az interneten, közösségi médiába, stb. És akkor mindenki mondta, hogy a Katika milyen jól énekel, és akkor hívtak ide-oda.
0: Ez a lehetőség, amit Floridából felajánlottak, ez 2009-ben volt?
1: Igen, 2009-ben.
0: És 2012-ben pedig indult az egyik csatornán egy magyar nóta éneklési verseny, ahol már ugye elnyerted a legjobb női előadó címet.
1: Így van.
0: Ez hogy történt?
1: Szintén egy nagyon-nagyon kedves emlék, és ez egy óriási mérföldkő így a karrierem folyamán. Ez a zenei csatorna valóban hirdetett egy zenei tehetségkutatót, egy magyar nóta énekes tehetségkutatót, ahova én jelentkeztem, és őszinte leszek hozzád, én nem gondoltam, hogy ez egy ilyen nagy volumenű műsor lesz, majd csak amikor ott szembesültem vele, hogy a 100 tagú cigányzenekar kisebb formációja kísértott minket, és hogy teltházas közönség, és nagyon prominens nevekből álló zsűritagok, akkor egy picit úgy meg is szeppentem, de azt mondtam, hogy na Kati, most aztán anyai tapait bele kell adni, hiszen ez lesz a nagy lehetőség. Na aztán végül is valóban így történt, ez egy életre szóló csodálatos utazás volt számomra, minden percét élveztem, és igen, a végén elnyertem a legjobb női hang díját ebben a műsorban, onnantól fogva pedig a csatorna leszerződtetett, és a mai napig egyébként velük dolgozom.
0: Az elején említetted, hogy magyar nóta és a mulatós. Hát a mulatós az olyan, hogy hát vannak, akik elítélik, azt mondják, hogy ez nem egy fejlődés a zene terén, az éneklés terén. Te mégis úgy gondoltad, hogy belekóstolsz, mert hát valahol ugye ez szórakoztatja a közönséget, meg gondolom, hogy ez a megélhetéshez is jobban hozzá tud járulni. Mi az, ami még téged motivált?
1: Nekem másodlagos szempont volt az, hogy ebből, hogy úgy mondjam, jobban meg lehet élni, ezt jobban megfizetik. Inkább az, hogy időben rájöttem arra, hogy nagyon-nagyon nagy sajnálattal kell, hogy mondjam, hogy az a közönség, az a célközönség, aki a magyar nótát szereti és értékeli, sajnos egyre-egyre csökken, illetve az a korhatár az egyre jobban tolódik ki. Tehát ugye sajnos már csak az idősebb korosztály, aki méltán értékeli a magyar nótát, viszont mivel ugye a mulatos műfaj az a magyar nótának a szüleménye, hogy ilyen egyszerűen fejezzem ki magam, nyilván nem egy olyan nívós előadásban, de abból született. Na most én megpróbáltam úgy váltani, vagy pluszként az én repertoáromat bővíteni a mulatossal, hogy én egyrészt nagyon sok saját dalt is írok, és a már közismert mulatos dalokat is próbálom úgy meghangszereltetni az én ismerős muzsikusaimmal, barátaimmal, hogy az a mulatosnak, ha lehet, egy igényesebb változata legyen. Úgyhogy a lényeg az, hogy én muszáj voltam, és szeretetből fejlődtem oda, hogy már nem csak a magyar nóta, hanem bővítettem. Nyilván a mai napig vállalok magyar nótás fellépéseket, félreértés ne essen, és soha nem is fogom elhagyni. De egyszerűen muszáj volt bővíteni a mulatossal, mert mondjuk azt, hogy a 40-es korosztálytól a fiatalabb korosztály már nem fogadja el. Muszáj volt a mulatost is hozzátenni, mint említettem, ez viszont mindenképpen szeretném az általam ismert igényesebb szinten. Ugye azért próbálom a mulatos dalaimat úgy megírni, hogy legyen mondani valója. Mert felgyorsult a világ, mindent gyorsan csináljunk, és minél kevesebb beszéddel, minél igénytelenebbül, mert jó van az úgy. Én ezt maximálisan elítélem és távol tartom magamtól, de sajnos ez erről szól, hogy haladjunk gyorsan, gyors tempó, gyors élet, gyors szelelem, nem kell sokat mondó szöveg, és ennyi.
0: Hát én még oda is visszavezetném ezt, ugye említettük a kávéházi cigányzenét, amiről már nagyon sok zenész, aki volt a stúdióban, elmondta, hogy teljesen kihaló félben van, de hogy ennek az egyik oka az, hogy az érdeklődő közönség, pontosan, az, akiket érdekelt, azok sincsenek.
1: Pontosan.
0: Ez az érdeklődő közönség változott meg, még a vendéglátósokat is olykor hibáztatják emiatt, mert azt mondják, hogy nekik ez többe kerül, hogy a zenekart fenntartsanak. Hogy benyomjanak egy gépzenét.
1: Így van.
0: De hogy ez mennyire változtatja meg az embereknek az értékrendjét, az ízlésvilágát?
1: Maximálisan változtatja, és sajnos negatív irányba. Azt gondolom, hogy amit a magyar nóta képvisel, és úgy, hogy az előbb is említettem, a dallamvilág, a szöveg, a prozódia, a mondani való, amit közöl a magyar nóta, az érzelem világ. Hát ez muzeális emlék. És csak azt tudom, hogy a világ felgyorsulása. Nincs idő semmire. Nincs idő szeretni, nincs idő a szépet kivárni. Mindennel siessünk.
0: Hát mert csak egy udvarlást veszünk alapul. Pont, régen és most.
1: Nekem a férjem 3 évig udvarolt.
0: Egy nőnek a megszólítása régebben teljesen más volt, igen, és valószínűleg a magyar nóták is ugyanezt tükrözték. A kifejezése például a szerelemnek, vagy bárminek, az teljesen másképpen történt.
1: Pontosan. Hát hogyha megnézzünk néhány magyar nóta szövegét, hogy mondjam el néked, mennyire szeretlek. De csodálatos. Például ez a nóta. Például a férfi, amikor szerelmet vallott a nőnek, legtöbb esetben magázódó stílusba, tehát magázódva mondta.
0: Na, tiszteletjele volt.
1: Így van. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amik hiányoznak, és ez annyi mindent vetít onnantól fogva,
0: igen,
1: hogy
0: mindent hoz magával együtt, tehát megváltozik a szöveg, megváltozik az igény, és ezáltal megváltozunk mi is, vagy előbb mi változtunk meg, és igen, aztán igen, ez. Igen. Említetted, hogy már nagyok a gyerekek.
1: Igen.
0: Unokák is vannak?
1: Igen, van 2 unokám is. Ugye a legnagyobb fiam 32 éves, és tőle van 2 csodálatos, imádnivaló kisunokánk. A Lizukám, ő 5 éves, és a Natikánk pedig 10 éves.
0: Ugye 3 gyerek van, és volt-e komolyabb ráhatás a részletekről a gyerekek irányába, hogy ők is zenét tanuljanak?
1: Egy fiam van, és 2 lányom. Tehát a fiam, hát ha mondhatom is, hogy Petike, mert nekem hiába 32 éves, de még mindig Petike. Igen. Elkezdett ugye Nagybőgön tanulni, ő különböző okoknál fogva mégsem ezt szerette volna a fő csapás iránynak. Egyébként ő nagyon jól elboldogul, mint vállalkozó egy taxitársaságnál. Ő ugye 32 éves, aztán van a Niki, ő 27 éves. Ő is kezdett egyébként hegedűn tanulni. Ő nem volt annyira kitartó, illetve benne nem láttunk olyan kiváló tehetséget, hogy nyüstöltük volna, hogy már pedig gyakorolj, mert muszáj. Úgyhogy ő egyébként nagyon-nagyon jófejű, szinte kitűnő tanuló volt végig, úgyhogy HR menedzseri szakon végzett, és ő a szakmájában dolgozik is a mai napig. Majd a Katika, persze, hogy a legkisebb lett a Katika, mindig csodálkoznak rajta, de a 2 lányod van, akkor miért nem az első kapta a te nevedet? Hát ez így hát alakult. Igen, alakult. Igen. És na, a Katika viszont már egész pici kora óta, azt hiszem, hogy 6 vagy 7 éves korától a Magyar Állami Operaház gyermekkorusában énekelt, egészen 13-14 éves koráig, de közben elkezdett fuvolázni, ami az ő választása volt. Hát azért valljuk be, egy cigány zenész családban a fuvola nem igazán bevett szokás, hogy fuvolázni tanuljon, fuvolán tanuljon bárki is. Ő meglátta egy műsorban, egy szimfonikus zenekarban meghallotta a fuvolát, és azt mondta, 6 éves volt, hogy apu, anyu, én fuvolázni szeretnék. Hát nagyon megörültünk neki, hát csodálatos hangszer a fuvola, és egyébként igen, odáig jutott ez a dolog, hogy most készülünk az ő diplomakoncertjére, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk a Katikánkra.
0: Tehát akkor ez a hagyomány a családban tovább fogadódik.
1: Igen, hála jó Istennek.
0: A zene szeretette, így van. Az éneklés szeretette.
1: Így van.
0: Itt most beszéltünk ugye a családról, beszéltünk most karrierről. Választani kell valami folytán, akkor a karrier vagy a család?
1: Nem kérdés, nyilván, hogy a család. Ez egyértelmű. De én azt gondolom, és megint csak egy ilyen reménykedő szinten, hogy ez között nem kell választani. Tehát olyan jól megfér a kettő egymás mellett, sőt, mi több a család mellett és az éneklés mellett, nekem mindig is volt egy fix civil szakmám. Imádom mind a kettőt, és mikor megkérdezik, hogy melyik a főállásom, én nem is tudnék választani. Tehát amikor én énekelek, akkor én az énekesnő szerepébe imádok tündökölni, viszont mikor ingatlanozok, akkor pedig maximálisan üzletasszonyként tudok közreműködni.
0: Ahhoz képest, hogy a férjed az elején nem nagyon szerette volna, hogy dolgoz és pénzt keres. Szóval mit szeretett meg ebben? Azt, hogy az asszony sürög, forog, virul, szépül ebben a sok tevékenységben, és emellett az otthoni dolgokat is elvégzi, vagy azt, hogy pénzt is tud keresni?
1: Szerintem ez így, ahogy van, mind imponál neki, ez így összességében. Igen,
0: hát most törődött ezekbe a dolgokba? Vagy voltak azért
1: surlódások? Abszolút soha nem volt ebből surlódás. Egyébként

0: Tettél említést arról, hogy jó néhány saját szerzeményed is született, és hogy a jövőben nagy hangsúlyt szeretnél fektetni a dal és szövegírásra, hiszen a legjobban úgy érzed, hogy így tudod átadni az érzéseidet, az érzelmeidet.
1: Így van, valóban így van.
0: Mi az, amiről szeretnél írni?
1: Ami éppen történik velem, ami zajlik bennem, ahogy a korom által változnak az érzéseim, a világnézetem, különböző dolgokról való megítélésem, dalba foglalni, és pontosan ugye ezért is mondtam azt, hogy az, hogy én mulatost is énekelek, saját magammal úgy kötöttem ebben kompromisszumot, hogy csak akkor, hogyha én olyat énekelhetek a mulatoson belül, ami engem tükröz. Tehát amit a magyar nótától én kaptam, és amiben én millióbe felnőttem, érzésvilág, erkölcsi szint, és Suzanne-ben minden, azt, ha én nem tudom képviselni, amit én előadok, akkor nem érzem magam hitelesnek. És nálam a hitelesség az maximálisan első szinten van. Nagyon-nagyon nagy célom az, hogy tehát én szeretnék szerepet vállalni abban, hogy a magyar nóta ne hajjon ki teljesen, és szeretném, ami tőlem telik, maximálisan teljesíteni, kivenni a részemet belőle, és szeretném megszeretetni a mostani közönséggel is. Na, ehhez kell az, hogy egy, ha tetszik, ha nem, tehát nem lehetünk azért földhöz ragadtak, nem lehetünk vaskalaposak, muszáj egy icipicit formálódni a mai világ felé, és ami most tetszik a fiatalabb korosztálynak is. Tehát ezt így karöltve szeretném tálalni a közönségnek, és természetesen ezt országszerte, vagy akár a határokon túl is eljuttatni minél több ember felé.
0: Kívánom, hogy sikerüljön. Lugosi Kati volt a vendégem a Portréban, és minden jót kívánok, sok sikert hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon jól éreztem magam, és köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, az MR4 portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
2: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
3: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
4: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 do pol dvej. Zbogom ostanite do drugoga kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban a marsok, az indulók világában kalandozunk 30 percet. Ez a német hagyományos dallamvilág fontos része még ma is. Az indulók a tömegek mozgását ritmikus formában szedő zenemű, legismertebb válfaja a katonai induló, amely zárt alakulatokban menetelők lépéstartását segíti elő. Az induló az ókor óta ismert, valószínűleg az énekből fejlődött, mint a 16.-17. Századtól jelentkező újkori megfelelői is. Katonai és munkás indulók mellett még számos különleges mars hallható még ma is. A mars szó a német mars, németül induló, indulj átvétele, forrása a francia marché, menés, menet,

A 17. századtól katonák, embercsoportok menetelését, felvonulását kísérő zene az induló, de mára főként lakodalmak s egyéb mulatságok vonulási alkalmain táncolják, éppen ezért formakincse egyszerű. Az állandó motívum ismétlésből álló táncfolyamat egysíkúságát, a térbeli változatosság, térformagazdagság ellensúlyozza. Szólóban, párosan, csoportosan, körben és vonalban egyaránt járták. A bálok befejezése alkalmával is gyakori a mars táncolása. Az indulók speciális típusa a nász induló és a gyász induló.

A magyarországi németek repertoárjában számos induló található. Ezekben a közös a ritmus és a hangszerelés, de egyébként számos tevékenységhez, naphoz vagy ünnephez kapcsolódhatnak. Létezik keresztnévvel illetett márs, ünnepi, mely mondjuk a tavaszhoz kapcsolódik, de akár italozós induló is. A magyarországi fúvós zenekarok kedvenc dalai közé tartoznak a mársok, mert tapsra ösztönzik a közönséget. Arnold Krisztinát hallották. Jó rádiózást!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.